Fejátokci, mondta Vajszínok, kihenem érte magoma. Négy jóon, négy jóon, négy jóon. Ektóci, kautna mahoma. Hátszimona, ega nekamona. Egvánma, egimi gószia. Egóma, vaszkamtek, vaszkamtek. Kaké, kamionágon.